0: Nggih, nanase manis nemen.
1: Nggih, waduh mantep niki. Niki kula lalape petek.
0: Wih.
1: Nggih, jangan asem.
0: Lha yo.
1: Lalape petek jangan asem sampe.
0: Buah nanas.
1: Panas-panas ayo asem. Akhire lagune ambyar.
0: Ambyar. Waduh,
1: ambyar. Salam-salam ya.
0: Ji monggo.
1: Bunda Septi. Cinta Nola yuk atur.
0: Oke lah guys.
1: Bunda Ana.
0: Ji.
1: Bu Happy. Bunda Klana.
0: Monggo.
1: Kakak Nuri, Mama Wiwi.
0: Oke monggo.
1: Ji. Bunda Matoloyo. Sinok Sintong. Wajahmu, Nok Masel. Kamu talo dong ojo Mama Kiwi. Mama Selin. Walemu Bunda Loja. Lapasa, Mbak Lili, Mbak Pur, Bapak HM, Bapak HM, Jadi Dewi Kunti, Bapak Sahlu kalau Mama Nisa nih,
0: Ambyar
1: Mama
0: berarti?
1: Lani, yeah. A.A. Jadi Gani,
0: Ambyar,
1: A.A. Jojo, Mama Iqmah,
0: okay.
1: Terus Baby Berpa,
0: Mama Ayu Tunggi,
1: Mama Nadia, Kang Kopi di Jatra Yema, Mama Uti, Mbak okay, Yunita,
0: manggil.
1: Mbak Dia kalau wong ireng nih, Bu Lini, Mbak Midiono, terus Bu Sati Purbowo, Bu Si Ayam Sakra, Akun Ceket.
0: Iya, Leres.
1: Terus
0: Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, lagunya Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek, Nek